0: Hello! Ez a Weekend Kickoff minden második szombaton este 8 és 10 között a 98.8 és 92.8 Rádió Morán. Ne feledd, a mai nappal zárult az Electric Lab nyereményjátékunk Jana, Laura és Max sikerében, de május végén jövünk a Shutdown játékkal. De most vissza a zenékhez, itt a Weekend Kickoffban.
1: Live from Oberpullendorf, Austria.

0: fuel up your Saturday. This is Armin S. taking over Radio Mora.
1: Ez volt a Weekend Hip-Hop itt a 98.8 és 92.8 Rádió Morán. Minden korábbi epizódot megtalálsz Amazon Music, Apple Podcast, Spotify és Deezer felületen Armin S. The Podcast és Weekend Hip-Hop by Armin S. név alatt. Várunk minden véleményt vagy feedbacket az office@radio.at és radio@djarvines.com e-mail címre. Találkozunk két hét múlva ugyanilyenkor, szombat este 8-kor. Ciao!
0: Rádió Morán.